0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz, a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamos energia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: perc.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megvan az új fizikai Nobel-díjas. Olimpiát rendezne hazánk, kiderül, mire vadásznak a házi macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Horen szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
3: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
2: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, drága jó barátim, jó reggelt, jó utat, jó munkát az éjszakásoknak, pedig jó pihenést, főleg, hogyha sok dolguk akadt az elmúlt órákban, hazafele mindenki vigyázzon magára. Na, hát én azt mondom egyébként, hogy észre se vesszük, de ez az október is majd, hush, 7-énél tartunk, ez éppen szerdára esik, furcsa dologra bukkantam, de a tisztes munkavilág napja van. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége kezdeményezésére 2008-ban létrehozott ünnepnap, amikor a világ szakszervezetei egységesen kiállnak a tisztes munka és annak értékelése mellett, jó? Tehát kedves főnök urak, a félreértések elkerülésé véget, ez nem arról szól, hogy mindenki dolgozzon, de dolgozzon, hanem hogy a dolgozót értékeljük, elismerjük, meg is jutalmazzuk, hogyha arra mód van. Na, de majd persze bújjam a rockkrónikákat is, hozom a történeteket is. Egyébként ma is izgalmas napunk lesz. Történelmi csúcsok, kilépések, újraegyesülések, $1 millió, amire nemet mondtak, és a többi. És persze közben szólnak a kedvencék. Úgyhogy 103.9 Rock FM, utakon mindenki vigyázzon. Na, fussunk neki ennek a szerdának.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedés, sávzárás van a Bartók Béla úton, a Tallóczi Lajos utcánál. Két helyen is lezárás van, a 16. kerületben, a Mészáros József utcában. Tartja magát a forgalmi rendváltozás a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és lezárás a 13. kerületben, a Katona József utcában, a Váci út felüli végénél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hét, jó reggelt a most érkezetteknek. A névnaposainkat még nem említettük. Hát kedves Renáták, a kezüket csókoljuk. Kedves Brunók, boldogat a mai napra. Na, hírek, információk, aztán pedig majd bújjuk a krónikákat. Hírek után pedig Iron Maiden. Let's go!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz, a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 000 forintot, a mellékállásúaknál 50 000 forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamos energia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval október 6-a. Hát például 1971-ben a Pink Floyd e napon adta ki a kritikusok által is nagyra tartott Atom Heart Mother albumát az Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan egy nagyszabású észak-amerikai turnéra indultak, amelynek során a korai progresszív rock legkülönlegesebb vizuális és hanghatásait mutatták be. 73 Rolling Stones, a banda Goat's Head Soup című albuma rajta az ikonikus lírai Angie című dallal, e napon érte el az USA-ban, bocsánat, nem az Egyesült Királyság hivatalos albumlistájának első helyét. Egyébként, ha már az album sikereknél tartunk, a The Clash, Combat Rock 82-ben e napon hivatalosan is platina lemez minősítést kapott, és hát ahogy mondottam, két szomorú bejegyzés, az egyik 2020. október 6-a, Ed Van Halen 65 éves korában hunyt el e napon, a másik 2019. október 6-a, akkor pedig Ginger Baker, zseniális, öntörvényű brit dobos, ugye a Cream alapító tagja, 80 évesen távozott e földi létből. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, vigyázzunk az utakon!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedés, sávzárás van a Bartók Béla úton, a Tallóci-Lajos utcánál. Két helyen is lezárás van, a 16. kerületben, a Mészáros József utcában. Tartja magát a forgalmi rendváltozás a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren. És lezárás a 13. kerületben, a Katona József utcában, a Váci út felüli végénél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás

0: Szeptember 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
1: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Elektromos fűtőpanel.
3: Igen, nordart.hu.
2: Gyors és ingyenes kiszállítás.
3: Igen, nordart.hu.
2: 5 év csere garancia.
3: Igen, nordart.hu.
2: Rendeljünk.
3: Igen, nordart.hu.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Cordia.hu.
10: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Megvan az új fizikai Nobel-díjas. Olimpiát rendezne hazánk. Kiderül, mire vadásznak a házi macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Horen szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50.000 forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
12: Összesen csak nem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
11: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, szép kis szerdát mindenkinek, remélem, hogy jó az irány, kedves Amáliák, hát a kezüket csókoljuk, nem sokára pedig egy konzervkoncertről. Na nem úgy konzerv, hanem így más egy konzerv. Addig viszont!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval ez úgy volt 1989 őszén, hogy a Jefferson Airplane koncert nem csupán egy jótékonysági esemény volt, hanem egy szimbolikus pillanat, ez volt a zenekar legutolsó teljesen élő koncertje. A pszichedelikus rock úttörőjének számító zenekar tagjai 70-es évek elejétől fogva rendkívül viharos kapcsolatban álltak egymással. A formáció többször átalakult, Jefferson Starship, majd egyszerűen Starship, miközben a tagok bírósági perekbe is személyes drámákba bonyolódtak. 89-ben azonban váratlan fordulat történt. A klasszikus felállás nehéz súlyú egyéniségei úgy döntöttek, hogy félreteszik a csatabárdot. Kiadtak egy új stúdióalbumot, és elindultak egy nagyszabású 25 állomásos amerikai turnéra. A turné zárásaként a banda vissza akart térni a gyökereihez, oda, ahonnan a 60-as évek hippie és ellenkulturális mozgalma elindult. Így esett a választás a San Franciscói Golden Gate Park Polo Fields nevű területére. A koncerttel a zenekar a régi hagyományt élesztette újjá. A karrierük hajnalán rendszeresen adtak ingyenes parki koncerteket. A belépésért cserébe mindössze annyit kértek, hogy aki teheti, hozzon magával egy doboz tartós élelmiszert, ismertebb nevén konzervet. Hát hatalmas sikert aratott a felhívás, 60 ezeren jöttek. A közönség végül több mint 20 tonna élelmiszert gyűjtött össze, amelyet a helyi élelmiszerbank kapott meg a rászorulók megsegítésére. Úgyhogy így volt ez 89 őszén a Jefferson Airplane-nel. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A megyei jogú városokkal egyeztet a kormány, stagnálnak a lakásárak, új textilgyűjtő konténerek érkeznek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyeztet egymással a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke, jelezte, részt szeretnének venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladataival összefüggésben. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralevő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Megállapodtak az M6-os autópálya további üzemeltetéséről. 44 milliárd forintért újabb 11 évre az eddigi konceszor kapta meg a megbízást. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint ezzel lezárult az Érdi tető és a Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetésének ügye. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Országos stagnálás van az előző hónaphoz képest. Budapesten csekély mindössze 0,2%-os volt a csökkenés. Az egyik nagy hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint az éves drágulás üteme országosan nagyjából 8, a fővárosban 3%-ra lassult. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszínen, nekem, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van.
1: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Így jó reggelt, jó utat, jó munkát, és nagyon boldog születésnapot, kedves október 7-eiek. Hát, egy úriember, egy 51-es születésű úriember, akit úgy hívnak John Mellencamp. Aki egyébként kezdetben a menedzsmentje nyomására kissé gicses, Johnny Cougar, majd John Cougar művész néven futott be, amit ő maga kifejezetten utált, miután

82-es American Fool című albumával rajta Jack and Diane és a Hurt So Good gigaslágerekkel világsztárrá vált, kiküzdötte a kiadójánál, hogy visszakaphassa a saját nevét, átmenetileg John Cougar Mellencampként zenélt, majd a 90-es évektől kezdve már kizárólag saját nevén John Mellencampként adta ki lemezeit. Bruce Springsteen, Tom Petty és Bob Seger mellett ő volt az a zenész, aki leginkább hangot adott az amerikai kisvárosi munkásosztály mindennapi küzdelmeinek, örömeinek, problémáinak. Ez ugye az úgynevezett Heartland Rock, hogyha a műfajt akarunk neki alkotni. Nem csak énekelt a bajba jutott emberekről, hanem aktívan cselekedett is. 85-ben Willie Nelsonnal és Neil Younggal közösen megalapította a Farm Aid jótékonysági szervezetet és koncertsorozatot. A kezdeményezés célja az volt, és a mai napig is az, hogy pénzügyi és jogi segítséget nyújtson a csőd szélére sodródott amerikai családi gazdaságoknak. Egyébként, 13 Grammy jelölése volt, és több mint 60 millió lemezt adott el világszerte. Hatalmas zenei örökségének elismeréseként 2008-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. Szóval, kedves, ma születettek. John Mellencamp. 103.9 Rock FM. Zenéjünk.

0: Prokk közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedés, sávzárás van a Bartók Béla úton, a Tallóczi Lajos utcánál. Két helyen is lezárás van, a 16. kerületben, a Mészáros József utcában. Tartja magát a forgalmi rendváltozás a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és lezárás a 13. kerületben, a Katona József utcában, a Váci út felüli végénél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
7: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Kibővítik a katát, segítik a civil szervezeteket. Kritikusan száraz ez az év. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz, a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 ezer forintot, a mellékállásúaknál 50 ezer forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungarometer szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
13: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
12: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát mindenkinek, kedves Amáliák, a kezüket csókoljuk, nem sokára pedig arról, miként is változtatta meg e napon a The Who rock hangzását. Jó, de addig is zenélünk.

1039 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval 1965. október 7-én fejezte be a The Who a My Generation felvételeit az ABC stúdióban Shel Talmy producer vezényletével. A közhiedelemmel ellentétben John Entwistle nem a Fender jazz basszusával akarta felvenni a szólót, sőt, az ikonikus hangzást egy teljesen más véletlen szülte. Az úriember ugyanis vett egy különleges, rendkívül vékony fémszálakkal felszerelt basszusgitárt, aminek hihetetlenül tiszta, zongoraszerű, fémes csattogása volt. Na ezzel tervezett egy rendkívül bonyolult technikás szólót a dalba. A stúdió próbák és a korai felvételek során a vékony húrok azonban folyamatosan elszakadtak, és mivel akkoriban Londonban sehol nem lehetett külön kapni ehhez a típushoz valódi cserehúrokat, Entwistle kénytelen volt 3-4 teljesen új gitárt vásárolni, csak azért, hogy leszedje róluk a húrokat. Amikor az utolsó gitárhúrja is elpattant, közvetlenül a végleges felvétel előtt, kész, bedobta a törő között, feladta a harcot, elővette a Fendert, és vastag, Labella nylon bevonatú húrokkal, ilyen tape wandokkal, és mivel ezeken nem tudta eljátszani a túl gyors futamokat, a stúdióban kényszerűségből leegyszerűsítette a szólót arra a verzióra, na, amit ma a lemezen hallunk. És egyébként, ami azóta is a korai punk egy ikonikus himnusza lett, hát és ugye a másik, az a bizonyos ikonikus dadogás a dalban, a Generation nem volt meg, de hogy volt megtervezve. A stúdióban szegény Roger Daltrey egyszerűen nem látta rendesen a leírt szöveget, amit az utolsó pillanatban dobtak elé, és tévesztésből született meg ez az énekstílus. Lám-lám, mennyi véletlen és küzdelem kellett ahhoz, hogy aztán bebetonozódjék ez a dal. The Who, My Generation.

0: Rock FM.
1: 8:30 hírek, információk, aztán egy kanadai hölgy. De addig is zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Belga részecske fizikusé az újabb Nobel. Ismét olimpiai álmokat szövöget hazánk. Kutatják, mire vadásznak a macskák. A mikrofonnál Gál Ildikó. Egy belga részecske fizikusé az idei fizikai Nobel-díj. Francis Hazent díjazzák az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Neutrino Obszervatórium létrehozásában játszott szerepéért. A tudós felismerte, hogy a déli sarkjege felhasználható a neutrinóknak nevezett részecskék nyomon követésére, ami új távlatokat nyit a csillagászatban. Hivatalosan is jelezte rendezési szándékát Magyarország a 2036-os nyári ötkarikás játékokra. Hazánk mellett további 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik a szervezés iránt, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Magyarország központi helyszínként Budapestet jelölte meg. Többet tudhatunk meg a házi macskák vadászatáról. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel azt a kutatók. A Horen szakemberei fényképeket várnak arról, milyen vadon élő állatok, például madarak, egerek, gyíkok kerülhetnek kapcsolatba ezen négylábúakkal. Már 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. A program abban segíti őket, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és hogy a gyermekellátás költsége mérséklődjön. Az államkincstár közlése szerint a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 50 ezer forint, a pénz bölcsődei vagy napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásra fordítható. 28 felsőoktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
3: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben felújítva kiváló kép- és hangminőségben.
2: Használjuk ki a kellemes kiránduló időt, holnap már nagyobb lehűlés várható. Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Mindössze 15 és 22 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk! Folytatjuk! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel!

93.9 Rock FM. Szóval Alanis Morissette 1995. október 7-én érte el először a Billboard 200-as toplista első helyét. Ugye júniusi megjelenésű az album, de a kritikai elismeréseknek és a rádiók által rongyosra játszott You Are The Now kislemeznek köszönhetően a megjelenése után pontosan a 15. héten taszította le a trónról a Hootie and the Blowfish-t. Ezzel a listavezető pozícióval Alanis Morissette lett a rock és a pop történelem legelső kanadai női előadója, aki felért az amerikai lista csúcsára, és nem csak, hogy egyáltalán nem tiszavirág életű siker volt, összesen 12 nem egymást követő hetet töltött az első helyen, és egy gyakorlatilag kirobbanthatatlan maradt a top 20-ból. Bár Kanadában korábban már megjelent két lemezen, nemzetközileg ez volt az igazi bemutatkozás, több mint 33 millió példány kelt el ebből az albumból és ebből a dalból. Úgyhogy így volt ez annak idején, 95-ből. Hát ja, emlékszünk, ott a CD a kocsimban. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedés, sávzárás van a Bartók Béla úton, a Tallóczi Lajos utcánál. Két helyen is lezárás van, a 16. kerületben, a Mészáros József utcában. Tartja magát a forgalmi rendváltozás a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren, és lezárás a 13. kerületben, a Katona József utcában, a Váci út felüli végénél. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A megyei jogú városokkal tárgyal a kormány, nem mozdulnak a lakásárak, textilgyűjtő konténerek jönnek. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Egyeztet egymással a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a kormányzat. Cserpalkovics András, a szövetség elnöke, jelezte, részt szeretnének venni az alkotmányozási folyamatban, főképp az önkormányzatok jövőbeni feladataival összefüggésben. Az idei évre azt kérték, hogy a 25 megyei jogú város arányosan kapjon pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre és a szolidaritási hozzájárulás hátralevő részére, mint a főváros. A jövő évre pedig azt, hogy legalább az infláció mértékével emelkedjen az önkormányzatok állami költségvetési támogatása, és a megyei jogú városok is kapják meg a dolgozók béremeléséhez szükséges kompenzációt. Megállapodtak az M6-os autópálya további üzemeltetéséről. 44 milliárd forintért újabb 11 évre az eddigi konceszor kapta meg a megbízást. Vitézi Dávid miniszter közlése szerint ezzel lezárult az Érdi tető és a Dunaújváros közötti szakasz üzemeltetésének ügye. Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben. Országos stagnálás van az előző hónaphoz képest. Budapesten csekély mindössze 0,2%-os volt a csökkenés. Az egyik nagy hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint az éves drágulás üteme országosan nagyjából 8, a fővárosban 3%-ra lassult. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt hely nekem, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék, nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van.
1: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként

0: csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Pihenj egy kicsit.
2: Gondolkodj pozitívan.
1: Menj el sétálni, szedd össze magad.
3: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
5: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége. Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
6: Én, Letoly profilkép.
5: Az Óbudai szigeten?
6: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
5: AuraBay.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
8: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: A cégeknek is elérhető lesz a kata, támogatják a civil szervezeteket. Kritikusan kevés eső hullott itthon, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mellékállásban és a cégeknek is elérhető lesz a kata, igaz a havi tételes adója megduplázódik. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalom biztosítási védelem érdekében történt az emelés. Ez a főállású katásoknak 100 000 forintot, a mellékállásúaknál 50 000 forintot jelent. Az éves bevételi határ 22 millió forintra nő. Bejelentette azt is, hogy januártól bevezetik a vagyonadót. Ez azokat érinti, akik 1 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkeznek. A fölött az adó mértéke 1%, 100 milliárd forintnál nagyobb vagyon esetén 1,5% lesz. A Fidesz azt közölte, semmilyen adóemelést nem támogat, a párt szerint Magyarországnak adócsökkentésre van szüksége. Civil szervezetek kaphatnak állami támogatást. A külügyminisztérium által meghirdetett pályázat célja, hogy olyan programokat szervezhessenek, amelyek segítik a társadalom felkészítését külpolitikai, biztonságpolitikai kihívásokra, valamint jobban megismerhetik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásait. Egyebek mellett workshopra, tanulmányi versenyre, előadássorozatra lehet forrást igényelni. 125 éve nem volt ilyen száraz az év első 9 hónapja. A lehullott csapadék mennyisége 47%-kal maradt el az átlagtól. A Hungaromet szerint szeptemberben országosan mindössze 15 mm csapadék hullott, ezzel a hónap a 7. legszárazabb szeptember volt 1901 óta. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője.
10: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt.
9: Derült vagy kissé felhős, száraz időnk van, olykor megélénkülhet a szél. 25 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap nyugat felől egy hideg front közelíti meg térségünket. Eleinte napos időre számíthatunk, majd egyre több felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan, késő délutántól egyre több helyen érkezik zápor. Főleg a Dunántúlon lesz erős légmozgás. Pénteken már szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő valószínű.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt bizony. Hát szerda van, hát most mit csináljunk, és mindig azt szoktam mondani, hogy a szerda az a nap, ami átbillent bennünket a hétvége felé, hát akkor billenjünk át így együtt, jó? Úgyhogy elpesgünk itt a legjobb rockzenékkel, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha pedig otthon pízik, akkor jó pihit, minden együtt van ahhoz, hogy mi jól érezhessük magunkat, még online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu. És Scorpions, akik ugye 2025-ben lettek 60 évesek, na de hát ez egy olyan évforduló, amit több évig kell ünnepelni, minimálisan a 70. évükig. Hát ez valami fantasztikus, ez a 60 év, ez brutálisan sok egyébként. Június 20-án itt is voltak nálunk, és hát megünnepeltük velük együtt ezt a születésnapot, de szerintem miután minden második évben itt vannak, tehát akkor lehet, hogy jövőre jönnek, jövő utáni, tehát 2028-ban várjuk őket vissza szeretettel, de tőlem jöhetnek jövőre is, nekem aztán nagyon megfelel ez is. 1984-ben jelent meg Love at First Sting című lemezük, ez a legsikeresebb, és ezen van rajta a most következő csodás power ballada, Still Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM és a Metallicával folytatjuk, akik ugye voltak itt nálunk június 11-én és 13-án adtak koncertet. Fantasztikus volt mind a kettő koncert, tényleg nagyon-nagyon oda tették magukat a fiúk. Hát ők ugye most már negyedik éve tolják M72 turnéjukat, és még mindig valami egészen elképesztő közönségük van. Milliók látták eddig őket, és hát nyilván miután megszólalt a Stranger Things-ben a Master of Puppets, hát azt gondolom, hogy ezek után ez a minimum, hogy ennyire népszerűek legyenek, megérdemelték egyébként a munkásságuk után, én csak azt tudom mondani, és miután a munkásságukat is megemlítettem már, akkor jöjjön egy jó, igazi klasszikus, mégpedig a Nothing Else Matters. Ez a Metallica egyik legismertebb dala, James Hetfield eredetileg egyáltalán nem akarta megmutatni senkinek. 1990-ben született, turné közben Hetfieldnek hiányzott az otthona, a barátnője is ezt a dalt írta, aztán Lars Ulrichnak megmutatta olyan bátortalanul, és Ulrich azt mondta, hogy na jó, hát azt kiadjuk. Na, és ki is adták, tessék. Metallica, Nothing Else Matters.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Europe együttes érkezik, akiknek szeptember 25-én végre valahára megjelent Come This Madness című 12. stúdió albumuk. Hát nagyon, de nagyon vártuk már, mert már évek óta ígérgették, és az albumról két kislemezt is megjelentettek már úgy előzetesnek. Az első a Peter Stormer szereplésével készült One on One, valamint a neves vendégeket felvonultató The Cult of Ignorance, aztán két nappal a kiadás előtt videóklipestül a címadó tételt is kidobták. Egyébként a Europe Rock együttesről szóló hivatalos dokumentumfilm, életrajzi film, a Europe The Movie, amelyet Craig Hooper rendezett, szintén kint van, bemutatja a zenekar teljes történetét a kezdeti 1979-es megalakulástól napjainkig, és hát az a helyzet még ezen kívül, hogy a Europe turnéra indul. Most állítólag a lemezbemutató turné Magyarországot egyelőre elkerüli, az érdeklődők legközelebb október 17-én Bécsben kaphatják majd el Joey Tempestéket, de hát tulajdonképpen láttunk már olyat, hogy egy zenekar hozzáad a turné dátumaihoz, nem? Ez a Europe és a Cherokee.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, bizony-bizony már szerda van, és ugye mindig azt mondom, hogy ez az a nap, ami átbillent bennünket a hétvége felé, ha billenjünk egészen nyugodtan, de közben pezsegjünk itt a legjobb rockzenékkel, amelyeket egyébként online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, ha bárhol vagyunk a világban, egy jó internet, és megvan oldva a probléma, ami nem probléma, de hát azért a legjobb rockzenéket mindenképpen érdemes, mert hogy most a Skid Row érkezik, mégpedig 1989-ben megjelent debütáló albumuk legnagyobb power balladájával, de először nem akarták kiadni ezt a power balladát, ez az I Remember You, hanem inkább először elkezdték játszani ilyen kisebb klubokban, és aztán rájöttek, hogy a női közönség imádja, mondjuk ahogy a fiúk kinézték, ez egyáltalán nem csodálom, úgyhogy végül meggyőzték a kiadót, rákerült a lemezre, és nem bánták meg, mert hogy Amerikában a Billboard 600. helyig jutott, és a Skid Row egyik legismertebb dala lett. Ez az I Remember You.

103 9 Rock FM, és a Bon Jovi érkezik. Ugye a frontembernek, John Bon Jovinak 4 évvel ezelőtt hangszárműtéten kellett átesnie ahhoz, hogy folytatni tudja az éneklést, és sikerült, folytatta. Kiadták Forever című albumukat, és egy turnéra indultak. Nem volt nagy ez a turné, azért ezt hozzá kell tenni, néhány fellépésből állt. Viszont amikor befejezték ezeket a fellépéseket, akkor John Bon Jovi bejelentette, hogy 2027-es turnéjukat szervezik, úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ide is eljutnak. Egyelőre még sem dátumokkal nem jelentkeztek, sem pedig helyszínekkel. Nyilván azonnal fogjuk mondani, hogyha ezek már meglesznek. Ez azért is nagyon nagy örömhír, mert hogy ugye 2022-ben még egyáltalán nem volt az biztos, hogy John Bon Jovi újra tud énekelni, mert a hangszalai sorvadni kezdtek, később pedig elmondta, hogy különösen nehéz volt ezt elfogadnia, mert képzett énekesként mindig vigyázott a hangjára, és nem valamiféle életmódbéli túlzás okozta a problémát, de ezen a problémán már hál' Istennek túl vagyunk, és hát nagyon reméljük, hogy esetleg ide is eljönnek Magyarországra. Itt a Bon Jovi és az It's My Life.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM Motorhead, Ace of Spades. Ugye Lemmy és a nevével egyet jelentő legendás Motorhead vitathatatlanul az egyetemes rockzene egyik legikonikusabb alakjának számít, hiszen dalaikat az idősebbektől egészen a fiatalabb generációkig mindenki jól ismeri. Na persze a banda nem ma kezdte, 1975-ben alakult Londonban, hogy aztán végül három viszonylagosan sikeres lemez után ez a dal tényleg végleg a csúcsra repítse őket. Az 1980-ban megjelent azonos című albumon található track a szerencsejáték, a hazardírozás, a kártyázás és a kockázás témakörét boncolgatja annak minden kliséjével együtt. Lemmy anno elárulta, hogy őt személy szerint egyébként mindig is jobban vonzotta a félkarú rablózás, azonban be kellett látnia, hogy mégsem énekelhet gyümölcsökről és szerencsekerekekről egy egész dalon keresztül, hiszen az nem volna valami rock and roll. Állítása szerint a speed metal előfutárának is nevezett számot ráadásul egy mikrobusz hátsó ülésen írta, miközben a 140 km/órás sebességgel száguldott előre. Hát én ezt elhiszem neki, hát csak a dalt kell meghallgatni. Motorhead, Ace of Spades.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
4: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, és mi átbillenünk a hétvége felé, a hét elejéből, ugye szerda a középső munkanap, úgyhogy én azt mondom, hogy billengessünk itt nyugodtan, és pezsegjünk közben a legjobb rockzenékkel, mert csak azért is, mert már szerda délután van, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délutánt kívánok. Hát bennünket egyébként online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, bárhol vagyunk a világban, de igen, a világban, egy jó internet is meg van oldva, úgyhogy már a Red Hot Chili Peppers dalt együtt hallgathatjuk meg. Anthony Kiedis és Chad Smith jelzései alapján a zenekar 2026 őszén visszatért a stúdióba, és új dalokat készítenek, illetve hát ugye a rajongói oldalak már nagyon felkapták ezt a történetet, és most már azt vizionálják, hogy a Red Hot Chili Peppersnek mindjárt megjelenik az új lemeze, nem, viszont Flea-nek megjelent idén márciusban első szóló lemeze, Honora címmel, amely inkább egy kis kirándulás a jazz műfajában. Na, de hát ez egy régi nagy klasszikus, ami most jön. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, jöhet az Entrex, akik június 1-én felléptek Budapesten a Barba Negra Red Stage-ben. Hát járják Európát, hát azért koncertezgetnek ők, viszont mi most egy őrült klasszikusokat fogjuk meghallgatni, ez pedig nem más, mint a Madhouse. 1985-ben jelent meg ugyanis az Entrex második stúdióalbuma, a Spreading the Disease, amelyről egyetlen kislemezt adtak ki, és az az említett dalé volt. A cím nem nagyon köntörfalaz, a dal az őrületbe zuhanásról szól, méghozzá gyors tempóval, súlyos torzított gitárriffekkel, vagyis mindazzal, amiért az Entrex később az amerikai thrash metal egyik meghatározó zenekara lett. A dalhoz készült klipben természetesen továbbvitték az őrület témáját. A Madhouse az Entrex koncertjeinek egyik állandó darabja lett, 2009-ben pedig a VH1 minden idők 46. legjobb hard rock dalának választotta, azért véleményem szerint ez egy eléggé előkelő helyezés, és hát természetesen itt Magyarországon is borzasztóan népszerűek, úgyhogy szerintem hangot rá egy kicsit, Entrex, Madhouse.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM és Judas Priest, akikkel kapcsolatban csupa jó hírt tudok mondani. Ők nem csak a múltjukat ápolják, hanem nagyon is a jövőn dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy új lemezen dolgoznak, amely Ian Hill basszusgitáros szerint már nagyjából elkészült, és legalábbis a zenei alapok mindenképpen, és Rob Halford énekes pedig Phoenixben dolgozik az ének témák véglegesítésén. Ha minden a tervek szerint alakul, a 2024-es Invincible Shield folytatása 2027 tavaszán, akár már március-április környékén megjelenhet. Hill szerint az új anyag nem lesz visszatérés a British Steel vagy a Screaming for Vengeance korszak klasszikus hangzásához, inkább az Invincible Shield vonalát viszi tovább, csak direktebb, helyenként valamivel hagyományosabb Priest megközelítéssel. És ha már a jó hírekről van szó a Judas Priest-tel kapcsolatban, hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy a Faith Keepers turnéjuk szeptember 1-én Budapestre érkezett, ugye a Pap László Budapest sportarénában zúzták le a vakolatot. Hát nem biztos, hogy ezzel a dallal, de biztos, hogy köztük volt, amiket előadtak. Judas Priest, Turbo Lover.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
2: Én, Letúj profilkép.
1: Az Óbudai szigeten?
2: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
1: Aurabay.hu.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vén nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
10: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi autó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

93.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, már egy óra is elmúlt, úgyhogy már közelebb vagyunk a hétvégéhez, mint a hét elejéhez. Hát ugye szerdát szoktam mindig ilyen átbillenő napnak hívni, abból a szempontból legalábbis, hogy közelebb leszünk a hétvégéhez, mint azt az előbb elmondtam. De hát közel vagyunk mi a nagyon jó zenék hallgatásához is, bárhol vagyunk a világban, ugye www.rockradio.hu, ezen online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na és hogyha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, jó most még ez a vénasszonyok nyara, bár állítólag a hét második fele már nem ilyen lesz, ezzel most nem foglalkozunk, hanem foglalkozunk a T-Rex Getiton című dalával. 1971-ben kerültek fel másodszor is az angol slágerista élére ezzel a felvétellel. Mark Bolan bevallottan Chuck Berry Little Queenie című számából indult ki, a riffet is az inspirálta, sőt a Getiton végén Bolan még Berry dalának egyik sorát is elénekli, állítólag teljesen spontán módon. Hát akkor hallgassuk meg, ellenőrizzük az állításaimat. Ez a T-Rex és a Getiton.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M3-as autópályán átépítették a terelést Gyöngyös térségében a 65-ös és a 72-es kilométer között, a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön Röszke felé az M0-as autót és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Az M7-es autópályán új terelés épült a Budapest felé vezető oldalon, a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elején időben kell lassítani és figyelmesen váltani, de a korlátozás főleg a reggeli csúcsban okozhat számottevő lassulást, torlódást. Plusz 36 20 9 9 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már hozom is a Guns N' Roses ikonikus dalát, Sweet Child of Mine.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, hát jöjjön az egyik legnagyobb kedvenc dalom, ez pedig a Stone Temple Pilots Plush című felvétele. Hát nem csak az enyém egyébként, mert hogy ez változtatta meg a zenekar pályafutását úgy, ahogy volt. Egyik pillanatra a másikra a klubokból teltházas arénákba kerültek, és aztán innentől sztárok lettek. A dal szövegét egyébként Scott Whelan frontember egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy elrabolt és meggyilkolt fiatal lány történetéről szól. Whelan később azonban elmondta, hogy a Plush valójában nem erről az esetről szól, hanem egy elveszett, megszállott kapcsolat metaforája. Ez a kettőség adja a dal titokzatos és nyugtalanító hangulatát. Érdekesség, hogy a kiadó eredetileg ezt a számot szerette volna első kislemezként megjelentetni, a zenekar azonban tudatosan ellenezte. Attól tartottak, hogy egyetlen óriási sláger után könnyen egy slágeres zenekarként könyvelhetik el őket, ezért a Plush csak a második kislemez lett, sőt még az albumon is a 9. helyre került. A stratégia bevált, így is óriási siker lett, hamely jó, és hosszú távon megalapozta a zenekar karrierjét. Stone Temple Pilots, Plush.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt. Na, hát akkor a szerdai rock délelőttnek az utolsó óráját tapossuk, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délutánt kívánok, annál is inkább, mert hogy ez a szerdai nap az, ami visz bennünket a hétvége felé, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, igen, ott a hétvége, és hát reméljük, hogy a hétvégén is jó idő lesz. Bár azt majd mindjárt megtudjuk, mindjárt megbeszéljük. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, www.rockradio.hu, és a Bon Jovi érkezik, akik ugye idén mini turnén voltak, és aztán amikor befejezték ezt a turnét, akkor John Bon Jovi még a színpadon bejelentette, hogy a zenekar jelenleg szervezi és foglalja a 2027-es turné dátum időpontjait. Hát nagyon-nagyon reméljük, hogy esetleg Magyarországot is útba ejtik ezzel a turnéval, most még egyelőre nem jelentettek be semmit, ahogy jön a bejelentés, mondani fogjuk. Ez a Bon Jovi és az I'll Be There For You.

103.9 Rock FM, ma nézzük ezt az időjárást, hát csütörtökön nyugat-észak-nyugat felőleg hidegfront közelíti meg térségünket. Eleinte napos idő várható, majd egyetől felé erősen megnövekszik a felhőzet. Napközben elszórtan késő délutántól estétől egyetőbb helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sokfelé élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. Hajnalban a 0 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a szelesebb nyugati, észak-nyugati tájakon lesz enyhébb a reggel. Napközben még mindig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Nagyszerű, ezt azért úgy maradjon is, így ezt szeretném kérni. És hát, ha már itt tartunk, Eleanor Miles, Black Velvet.

103.9 Rock FM, ennyi volt már a szerdai rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsák Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és már egy jóval hétvégibb rock délelőtte, csütörtök, kispéntek, ugye, kellemes délutánt és estét, még jó indián nyarat, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Dr. Feelgood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
2: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
1: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Elektromos fűtőpanel.
4: Igen, nordart.hu.
3: Gyors és ingyenes kiszállítás.
4: Igen, nordart.hu.
3: 5 év csere garancia.
4: Igen, nordart.hu.
3: Rendeljünk.
4: Igen, nordart.hu.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Autódaru, Kósvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menjen sétálni, szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

du hast mich. Du hast mich.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, és torlódik a kocsisor. Az M7-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Váli völgy pihenőhely után egy munkavégzésnél álló személyautóba hajtott egy másik jármű, a 33-as kilométernél a belső sávot emiatt lezárták. És ugyancsak az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé, vagyis a Balaton felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Budapesten baleset történt a Szent Gellért rakparton, lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé, éjszakai lezárás lesz a Szabadság hídon a 23:30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi útat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától, ugyancsak hajnalig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM szupersztárok, hogyha találkoznak. A Starship és az Omega találkozására gondolok. Persze ez is itt a Rock FM műsorában történik. A Starship azért tartozik a szupersztárok közé, mert a 80-as években nem kevesebbet tettek, mint nevet váltottak, hát ettől még nem lettek volna szupersztárok. Na de rövid

103.9 Rock FM és a Szerdai Rock délután is közben az Iron Maiden dübörög, akik 1980-tól felforgatták a slágerlistákat, és hogyha hard rock heavy metalról beszélünk, akkor ez az, ráadásul úgy, hogy bármikor teltházas koncerteket csináltak, bármikor feljöttek a slágerlistákra, szóval még a popularitást sem lehet náluk megkérdőjelezni. 1980-ban az első óriási sikerünk, amit az angol slágerlistán jegyeztek, a Running Free, és minden más csak utána jön, úgy mint a Twilight Zone, vagy a Run to the Hills, a The Number of the Beast, és ez még mind a 80-as évek eleje, és aztán később egyre nagyobbak és nagyobbak a sikerek, egyre nagyobb az ismertség is, miközben például az angol slágerlistát tudták vezetni a Can I Play With Madness című dalukkal, ami 1988-as, tehát ezzel az óriási sikerrel pedig már a 80-as évek végén tartunk, és akkor olyanokkal, mint a The Clairvoyant, vagy a Bring Your Daughter to the Slaughter, átlépünk a 90-es évekbe. 1990-ben az Iron Maiden ezzel a Bring Your Daughter című dallal vezeti az angol slágerlistát. Kevés tündöklőbb csapat van náluk 1980-tól számolva, akkor ez 36 év? Nem, ennél is több. 46 év a csúcs sikerekkel. Klavancsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, útinform legfrissebb, az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében, a 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, folyamatos torlódás tapasztalható. Az M7-es autópályán pedig kiépítették az elmúlt napokban az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között, a Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a középső és a külső sáv járható. A fővárosban lezárás van továbbra is a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé, éjszakai lezárás lesz a Szabadság hídon ma 23:30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától szintén hajnalig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM a következő percekben Bonnie Tyler munkásságára és fantasztikus sikereire emlékezünk. Született Gaynor Hopkins, Velszi énekesnő, aki nem biztos, hogy ezen a néven ennyire sikeres lett volna. Bonnie Tyler néven pedig tudjuk, hogy mennyire lett sikeres. Az 1970-es évek közepén indult szóló karrierje a Lost in France, vagy az It's a Heartache című listavezető dalaival, de fénykorát az 1980-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dallal, majd sorra következtek a listavezető slágerek, a Holding Out for a Hero, vagy minden idők egyik legszeretettebb dala, függetlenül attól, hogy milyen sikereket ért el a slágerlistákon, óriási sikereket, de ettől még az If You Were a Woman and I Was a Man az egyik legismertebb az olyan említettek mellett, mint a Lost in France, vagy az It's a Heartache. Bonnie Tyler volt az első női előadó művész, aki a Faster Than the Speed of Night című albumával rögtön az első helyen lépett be a brit toplistára, és ezzel együtt bekerült a Guinness rekordok könyvébe is. Továbbá egyike volt az első nyugati énekeseknek, akik először turnéztak az akkori Szovjetunióban, és ő volt az első velszi énekesnő, aki vezette az amerikai slágerlistát. 2026. április végén portugáliai otthonában rosszul lett, férje egy magánklinikára vitte, ahol megállapították, hogy bélperforáció áll fenn, és azonnal műteni kell. Átszállították a Faroe-i állami kórházba, és sikeres operációt hajtottak végre rajta. Néhány nappal később azonban állapota rosszabbodott, így május 6-án orvosai mesterséges kómába helyezték, hogy elősegítsék felépülését. Az énekesnő menedzsere június 15-én közleményben tudatta a rajongókkal, hogy Tylert kivették a kómából, de állapota továbbra is súlyos volt, így augusztus végéig valamennyi fellépését törölték, vagy átütemezték. Egyszer azt nyilatkozta, imádok színpadon lenni, ez az életem, a mai napig tele a naptáram. A világ zenei ízlése sokat változott, de valamit biztos jól csinálok, hisz én voltam az első nő, aki felkerült a brit slágerlistára, és még ma is hívnak. Bonnie Tyler a Rock FM-en az 1983-as szuperslágert Jim Steinman írta. Total Eclipse of the Heart.

rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz Zsigmond körtér felé. Éjszakai lezárás lesz a Szabadság hídon ma 23.30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárások a fővárosban, a 13. kerületben az Esztergomi úton, a 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a 13. kerületben lezárás van a Raoul Wallenberg utcában, és ugyanígy lezárás még a 18. kerületben a Nap utcában, illetve a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Sávlezárások még a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt továbbra is lezárás van a Ditró utcában. Illetve időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton is, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Vállalati mobilitási megoldások leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután nagyon nagyot mentek, amikor 1999 volt, és a 90-es évekből átvezetett bennünket az élet a 2000-es évek elejébe, plusz a Shrek filmek, plusz a Smash Mouth tündöklése az All Starral és az I'm a Believerrel. Ha valakinek az utóbbi cím ismerős lenne, persze a 60-as évekből a Monkees és az eredeti retro klasszikus sláger, miközben a Smash Mouth megmutatta, hogy szinte bármiből lehet alternatív rockot csinálni. Előtte már 1993-ban a Faith No More is megmutatta az Easy-vel, mert hogy az eredetileg meg Commodore sláger volt a 70-es évek végén Lionel Richie-ének hangjával. Mi köze van a fekete zenének a rockhoz? Hát néha nagyon sok, alapvetően pedig semmi. Na de hogyha feldolgozzák, akkor meg a fél világ, vagy a teljes világ rácsodálkozik, hogy jé, ilyet is lehet? Igen. Kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letegye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható, most már egy-két napja tart ez. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Úcsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, itt órák óta torlódás van. Rock FM hallgatóktól pedig olyanokat tudok, hogy baleset történt az Üllői út 19. kerületi szakaszán, és van egy másik baleset a Sibrik Miklós úton. Jó utat kívánok most Varga Miklóssal!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM Stranger Things sorozat 2016-tól 2026-ig. Hogyha valaki még nem látta, sőt, nem is hallott róla, akkor egyrészt olvasson utána, nézzen utána, és kezdje el megnézni a sorozatot, pláne, hogyha rajongott a 80-as évekért. Fikció, amiről a horror sorozat szól, de benne vannak a 80-as évek, divat, autók, és nem utolsó sorban a zenék. Na, a zenék, amik viszik a pálmát messze. Erről beszélt az elmúlt években a fél világ, mindenek előtt két Bush Running Up That Hill című számáról, ami eredetileg 1985-ös, és akkor is vezette az angol slágerlistát, majd körülbelül 40 évvel később is vezette az angol slágerlistát a Stranger Things című filmnek köszönhetően. Visszatérő őskövületek és szuperslágerek még a horror sorozatból, The Clash, Should I Stay or Should I Go, Metallica és a Master of Puppets, vagy ott a Police és az Every Breath You Take, és Peter Gabriel Heroes című dala. Ha valakinek ismeretlen a név, akkor nem téved, a Heroes Timmel, de David Bowie volt az eredeti előadó. Egyébként maga a zenei rész több drámai és érzelmes pillanat aláfestése az egyes és a hármas évadban. És még olyanok, mint Limahl és a Never Ending Story, vagy Madonna slágerek, ez utóbbi kettőnek semmi köze a rockhoz, de ettől még a 80-as évek szuper válogatása közé tartozik. Hölgyeim és uraim, az egyik legemlékezetesebb visszatérő dalbum a Stranger Things horror televíziós sorozatból ez a dal, The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Éjszakai lezárás lesz a Szabadsághídon ma 23.30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárások a fővárosban, a 13. kerületben az Esztergomi úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben lezárás van a Raoul Wallenberg utcában, és ugyanígy lezárás még a 18. kerületben a Nap utcában, illetve a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Sávlezárások még a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt továbbra is lezárás van a Ditró utcában. Illetve időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton is, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, még egy napig tart az októberi nyár, de csütörtökön jön már a változás, először csúnya felhők kíséretében, amiből nem nagyon várható csapadék, vagy nagyon nem várható csapadék, bármelyik jó, hogyha a csapadék mennyiségének megállapítását szeretnénk csütörtökre, vagyis hogy elvétve lehet, de alapvetően nem fordul elő, de sajnos a napsütéses órák száma is csökken. Ennek ellenére, vagy éppen ezért lehet még 24 fokos csúcs, pici szél is jön, ez hozza a felhőket, és a reggelekkel továbbra is vigyázni kell, hiszen 6-10 foknál egyik nap sincs melegebb. A pénteki hidegfront azonban a hétvégéből már csak maximum 18 fokot csinál, kezdetben péntekre és szombatra érvényes a 18 fok, ráadásul az elmúló meleg idő miatt a reggeli hőmérsékletek a 6-10 fokból inkább 14 fokos indulással kecsegtetnek, na de ebből viszont a napközbeni hőmérséklet már egyáltalán nem lesz 24-25 fokos, és a csapadékos hétvégére szombatra, vasárnapra inkább jellemző lesz a napközbeni 16-18 fok, miközben a reggelek 8-11 fok közötti értékekből indulnak. Jövő héten nyugodtabb időjárás lesz, de több lesz már a felhő, nem lesz tömény napsütés, és sajnos búcsúznunk kell a 24-25 fokoktól is, marad a 17-18 fokos napi csúcs.

103.9 Rock FM, akik az ismeretlenbe utaztak mondjuk az 50-es, 60-as években, hát először is az 50-es években a rock and roll, amiből lehet, hogy kialakult a rock, de a 60-as évekig várni kellett, mert hogy először kialakult a beat, és aztán a beat rock, és ebből jön a szintiszta rock zene. Na de az úttörők valószínűleg tényleg utaztak az ismeretlenbe, mert nem tudták, hogy mennyire lesznek sikeresek, vagy sikertelenek. A végső legnagyobb nevek a 60-as évek forradalmában a The Beatles először is megváltoztatták a dalszerzést, a stúdiótechnikát és a popkulturális iparágat. Igen, popzenéről már a 60-as évektől is beszélhetünk, minimum popkultúráról. Aztán a nagy vetélytársa The Rolling Stones a bluesosabb, keményebb, rossz fiús rockvonalat vitték sikerre, és hát a kihagyhatatlan Jimi Hendrix, aki forradalmasította az elektromos gitározást, új dimenziókat nyitva a pszichedelikus és a kemény rock előtt. Persze rengeteg úttörő van még, de most a három legnagyobb nevet említettem, akik befolyásoltak egy egész évtizedet, meg hát több műfajt is. És hogyha mindehhez hozzáveszünk még az 50-es éveket rendhagyó módon, akkor olyan neveket tudunk említeni, mint Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Buddy Holly, vagy Bill Haley and His Comets. Elképesztő nevek, elképesztő úttörők a saját műfajukban. És hogyha ez mind nincs, akkor ki tudja, hogy a következő évtizedekben mi minden nincs. Lehet, hogy ez sincs. Ram Jam és a Black Betty most a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Éjszakai lezárás lesz a Szabadság hídon ma 23.30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárások a fővárosban a 13. kerületben az Esztergomi úton, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a 13. kerületben lezárás van a Raoul Wallenberg utcában, és ugyanígy lezárás még a 18. kerületben a Nap utcában, illetve a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Sávlezárások még a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt továbbra is lezárás van a Ditró utcában. Illetve időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton is, és továbbra is korlátozások vannak az első kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: és tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangós sütőtökös

0: mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: A legnagyobb rock himnuszok csak itt szólnak. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárás van a 11. kerületben a Karinti-Frigyes úton a Móricz-Zsigmond körtér felé. Éjszakai lezárás lesz a Szabadsághídon ma 23.30-tól hajnalig, és lezárják a Gubacsi utat a Könyves-Kálmán körútnál ma 20 órától hajnali 5-ig. Félpályás lezárások a fővárosban, a 13. kerületben az Esztergomi úton, a 19. kerületben a Vagbottyán utcában, a 13. kerületben lezárás van a Raoul Wallenberg utcában, és ugyanígy lezárás még a 18. kerületben a Nap utcában, illetve a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és a 13. kerületben a Petneházi utcában is. Sávlezárások még a 14. kerületben a Stefánia úton, a 11. kerületben a Bartók Béla úton és a 2. kerületben a Pasaréti úton, itt továbbra is lezárás van a Ditró utcában. Illetve időszakos sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben. Útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában és az Állatkerti körúton is, és továbbra is korlátozások vannak az 1. kerületben a Döbrentei téren és az Attila úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM még egy napig tart az októberi nyár, de csütörtökön jön már a változás, először csúnya felhő kíséretében, amiből nem nagyon várható csapadék, vagy nagyon nem várható csapadék, bármelyik jó, hogyha a csapadék mennyiségének megállapítását szeretnénk csütörtökre, vagyis hogy elvétve lehet, de alapvetően nem fordul elő, de sajnos a napsütéses órák száma is csökken. Ennek ellenére, vagy éppen ezért lehet még 24 fokos csúcs, pici szél is jön, ez hozza a felhőket, és a reggelekkel továbbra is vigyázni kell, hiszen 6-10 foknál egyik nap sincs melegebb. A pénteki hidegfront azonban a hétvégéből már csak maximum 18 fokot csinál, kezdetben péntekre és szombatra érvényes a 18 fok, ráadásul az elmúló meleg idő miatt a reggeli hőmérsékletek a 6-10 fokból inkább 14 fokos indulással kecsegtetnek, na de ebből viszont a napközbeni hőmérséklet már egyáltalán nem lesz 24-25 fokos, és a csapadékos hétvégére szombatra, vasárnapra inkább jellemző lesz a napközbeni 16-18 fok, miközben a reggelek 8-11 fok közötti értékekből indulnak. Jövő héten nyugodtabb időjárás lesz, de több lesz már a felhő, nem lesz tömény napsütés, és sajnos búcsúznunk kell a 24-25 fokoktól is, marad a 17-18 fokos napi csúcs.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a 320-as blúzzal Bill Kapitány elment, de Bűdi Szili meg megérkezett. Hobo Blues Band az elmúlt percekben, és a Rock the Night a következő 4 órában 8 és éjfél között, ahogy szoktuk, ez a szerdai kiadás, a szerdai rock délután pedig a csütörtöki követi majd holnap délután 3-tól. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, beindul a Rock the Night, kalandra fül!

Magyar Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szasza Bönöm, ez itt a 103.9 Rock FM, mindenkinek szép estét kívánok. Október 7-e van, és már rendesen benne vagyunk az őszben. Úgyhogy odakint lehet hűvös, de ide bent jöhet a forró rock and roll. Ma is hozom nektek a földkerekség legnagyobb rockzenéit, de természetesen szülinaposokat, történelmet, érdekességeket és néhány olyan évfordulót, amire tényleg érdemes felkapni a fejünket. Maradjatok velem, indul a mai esti menet.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, aki a ma született bárányunk, hát maradjunk természetesen hazai pályán, mert október 7-én született a Bon Jovi legendás dobosa, Tico Torres. Micsoda sármőr, nagyon szerettem. 1953-ban született New Yorkban, és amikor Bon Jovi 80-as évek közepén berobbant a rockvilágba, akkor Torres már ott ült a dobok mögött. Living on a Prayer és a You Give Love benném, vagy a Wanted Dead or Alive generációk számára lett alaprok, és ez az a korszak, ahol nem csak a frontember számított, hanem a dobos, a gitáros, a billentyűs, a basszusgitáros, szóval ezek olyan ezek banda szemléletű zenekarok voltak, igen. Szóval ez egy fontos része. Tico nem az a dobos, aki állandóan magára akarja vonni a figyelmet egyébként, inkább az a fajta zenész, aki stabilan tartja a zenekart, és pontosan tudja, mikor kell nagyot ütni. Több mint 4 évtized után is a Bon Jovi egyik meghatározó tagja. Nem rossz teljesítmény szerintem.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, továbbra is Bűdi Szilárd Szili, és hát kutakodunk a zenei világban, és ez alkalomból ismételten vendég állt a házhoz, mert hogy kérem szépen a Bluespot zenekar 20 éves szülinapját ünnepli október 10-én, mégpedig a Muzikum nevű szórakozó helyen, pontosabban inkább kultúrházban, ugye ez nagyon fontos dolog. A vendégem ebből az alkalomból Bárt János, a zenekar vezetője, aki nem mellesleg egyetemi docens is, de ezt majd később kifejtjük. Szevasz, Jani, Isten hozott itt a stúdióban.
1: Szia, Szili, és üdvözlök minden hallgatót.
0: Fényen teljesen meglepődtem, hogy ez a zenekar 20 éves, én kb. Olyan 10-re tippeltem, de így követve a munkásságotokat, hát eléggé méreható és velős múltál mögöttetek, szóval így nem játszottatok az idővel, tartalmasan megtöltöttétek. 20 év, azért ez egy nagyon nagy idő. Egy kicsit mesélj az indulásról, hogy mi vitte. Ez 20 évvel ezelőtt kezdett úgy fellendülni szerintem olyan 2005 környékén, nem is, hát igen, 2005 környékén kezdett úgy visszajönni az élőzene. Ennek hatására kezdtetek el blues-t muzsikálni, mert ebben az időszakban ugye nagyon ment az old man's, azért ezt tegyük hozzá, és viszont oda ugye csak a nagy kutyák tudtak bemenni, viszont a kisebbeknek maradt ugye a Fatmose, vagy az Alcatraz, ezek a helyek, amik már ugye hát egyik-másik is alig-alig van, és viszont kisebb nézőszámmal, szóval mi volt a motiváció az elindulásnál?
1: Fú, most, hogy említed ezeket a helyeket, elöntött a nosztalgia. Minket is várt az Old Man's, csak mi a nézőtér első sorában egy méterre Tátrai Tibortól figyeltük, igen, a szólóit. Hogy
0: levitte a Tátrai Tibusz a kétszer a dupla full stack-es marsalját levitt az Old Man's-be.
1: Igen, és közelről tudtuk nézni, hogyan játszik, és mondjuk Fekete Jenő hogyan énekel. Hát ebben az időben én egyetemista voltam, és az otthonról, vagy még a gyerekkorból hozott dolog, hogy mindenképpen zenélni akartam, és zenéltem is középiskolában, és utána is különféle formációkat alapítva, különféle stílusokat kipróbálva, én még Nirvanát is játszottam a 90-es évek végén.
0: Tehát az jó is
1: volt. Hogy onnan, persze, tehát hogy onnan is jöve, és hát a magyar rock, blues, klasszikusokat nagyon szeretve, meg az alternatív zenekarokat nagyon szeretve, hát kerestem a társakat Budapestre felkerülve egyetemistaként, és az egyetemi kollégiumban, az ötvös kollégiumban találtam ehhez nagyon jó társat, Kendik Gergely személyébe, aki egy remek gitáros is, de orgonista, zongorista, és vele alapítottuk ezt a formációt, kerestünk hozzá társakat, és hát barátok, meg iskolai kapcsolatokon keresztül jutottunk el Kelemen Lacihoz, aki a basszusgitáros lett, és akkor jöttek a többiek is sorban. Tehát ez neked még ez olyan természetesen alakuló zenekar, aha, baráti alapon.
0: Neked ez volt az első zenekarod, vagy ezelőtt voltak még ilyen kisebb sulis, középsulis megmozdulásaid? Mert azt érzem, hogy erről mesélsz olyan vehemenciával, hogy ez volt az élmény maga.
1: Nagyon szívesen mesélek bár másról is, tehát hogy én gyerekkorom óta akartam, aha, színpadon zenélni, úgyhogy én remélem, hogy semmilyen fénykép és videó nem őrizte meg, de én már 13 évesen mondjuk Kapanyom Blues Band néven játszottam különféle helyeken, ami egy tök szép emlék, hogy mi már kisgyerekként úgy gondoltuk, hogy nekünk ilyen rock, blues zenét kell játszanunk, és abban mondjuk a Pulius Tomi is benne volt ebben a zenekarban 12 évesen, akiből kiváló zenész lett a későbbiekben, úgyhogy úgy kezdtük, hogy mindenfélebe próbálgattuk magunkat. Ez az egyetemi, ez pedig a szerelem zenének indult, és a klasszikusokat kezdtük játszani, amiket mindannyian nagyon szerettünk, Doors dalokat főleg, Rolling Stones-t, és mindenféle olyan klasszikust, amit akkoriban ismertünk meg jobban. Tehát én az a típus vagyok, aki előbb ismertem a Hobo feldolgozásokat, és ekkoriban 20 évesen ismertem meg a Muddy Waters-t, és mentem egyre mélyebbre.
0: Hát ezzel Magyarországon nagyjából mindenki így van, mert hogy
1: sokan vagyunk így, és mentem mélyebbre, és élőben is, akit lehetett, akkoriban rohantunk, hogy sok koncertet meg tudjunk hallgatni, és akkor akkoriban rengeteg zenét hallgattunk, és ebből nőtt ki az, ami az a szerintem az első fontos változás, hogy elkezdtünk dalokat írni, és akkor éreztem is, hogy ez nem egy klasszikus értelemben vett blues zenekar lesz, az érdeklődésem is, vagy a stílusom is ennél valamivel szélesebb, tehát a nyilván hangszeres zene, rock zene, valami efféle, de valami szélesebb, nem annyira az, hogy autentikusan és minél eredetibb módon játszani
0: a blues. Nem a folk blues volt, igen. Az otthon inkább a rhythm and blues irányát vettétek ti is célba.
1: És akkor többféle irányba, de a saját dalokkal kezdtük el azt, ami már igazi zenekari működés, és hát ezekben az emlegetett klubokban mi később jutottunk csak be, mi kisfiúk voltunk, és csórók voltunk, nem volt rendes erősítő, és sok ilyen dolog hátráltatott, vagy lehet, hogy a saját magunk menedzselésének a kisebb képessége, de azért szép lassan eljutottunk fesztiválokra is, már akkoriban 2007-ben játszottunk a Művészetek Völgyében, ahova valami kisebb színpadra sikerült bekerülnünk, és ez szerintem egy ilyen örök szerelem lett, tehát ott is maradtunk, majd mesélek róla, és később fölvettük az első lemezünket a saját dalainkkal. Tehát valahogy ez volt ugye az első néhány év.
0: Azóta így mondjuk, hogy belenézel ebbe a 20 évbe, nehéz volt, de igazából a blues zene az blues zene, ahogy mondják ezt így alapvetően, tehát ezzel nagyon nagy variációkat, kilengéseket szerintem nem lehet létrehozni. Van adott egy műfaj, és ebben lehet játszani balra-jobbra, mit tudom, 5 méter. Nyilván meg lehet forgatni, nyilván fúziósá tenni, meg mit tudom, de akkor már az nem biztos, hogy ti vagytok annyira. Ti mennyire lengtetek ki ebben a dologban, hány lemez sikerült összehozni, és mennyire tudtatok elrugaszkodni, vagy megújulni?
1: Erősen. Én azt hiszem, hogy ennél valahogy másfelé is kileng az érdeklődésem. Általában én hozom a zenei ötleteket, úgyhogy hogyha afelé mozdult el később is a zenekar. Voltak olyan dalok, amiben kacérkodtunk a népzene behozásával, mert szeretjük. Tehát nem annyira műveltük, de később csatlakozott hozzánk Mátrai Csanád, aki szuper szólógitáros, de nagyon nagy híve a néptáncnak, meg a népzenének. És korábban is olyan dalokat játszottunk, amik tulajdonképpen rock dalok, de föl van benne emlegetve, vagy valahogy megjelenik benne egy népdal dallam és hasonlók. Ez volt talán az egyik ilyen első. És azzal, hogy később, mint egy ilyen állandó házigazda zenekar lettünk egy időben a Művészetek Völgyében, nagyon sok olyan élményünk volt, ami elvezetett minket a jammelés nagy öröméig, és akkor viszont, hát nem saját dalokat, de tényleg stílus szempontjából nagyon sokféle dallal megismerkedtünk, és akkor azt élveztük borzasztóan, hogy kiváló zenészek beszállnak egy-egy szólóra, egy-egy részletre. Úgyhogy ez volt talán egy ilyen, hát ilyen második nagyon szuper korszaka a zenekarnak, amikor egy Bluespot színpad néven egy színpadot üzemeltettünk a Kapolcsi Művészetek Völgyében, és ott egymásnak adták a, hát nem a kilincset, hanem a gitárnyakat a különféle fellépők.
0: Na de erről majd a következő kanyarban mesélünk, mert azért ez egy elég velős pontja a zenekarnak, mert hogy ugye házi zenekar vagytok a Bluespottal, Kapolcs szívében, a fesztivál szívében gyakorlatilag délután 2-kor lehet veletek játszani, és hát nyilván ez egy ilyen előre leszervezett jam, mert sztár vendégekkel. Most már hanyadik éve nyomjátok ezt a...
1: 5. éve volt Völgy Impro idén.
0: Na jó, erről mesélünk akkor majd, amikor visszatérünk. Egy kis muzsika után.

0: 103.9 Rock FM a vendége itt a stúdióban, Bárt Jani, aki nem mellesleg egyetemi docens, úgyhogy nagyon össze kell, hogy kapjam magam, és hát abból az alkalomból gyűltünk ma össze, hogy 10. hó 10-én, azaz október 10-én most szombaton, igen, azt hiszem szombaton, a Bluespot zenekar 20 éves jubileumi születésnapi koncertjét tartja. Na de ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy ugye ti a Kapolcsi Művészetek Völgyében házi zenekar vagytok, és most már 5 éve nyomjátok a Völgy Improt, és ez azt jelenti, hogy egyszer csak felhívtok a semmiből hazai ismert blues vagy nem blues arcokat, és lehet veletek gyakorlatilag a Kapolcs egyik Kapolcs szívében levő egyik meghatározó kocsmában muzsikálni a tűző napon egy kis árnyékban, és elképesztő hangulata van ennek a dolognak, és hát Hobótól gyakorlatilag Bűdi Szilárdig mindenki megfordult. Mesélj erről egy kicsit, hogy ez nektek milyen élmény, mert szerintem meló szempontjából brutális. Minden nap ki kell pakolnotok, minden nap el kell pakolnotok, minden nap nagyon meleg van, és minden nap végül is olyan, mint egy hajón muzsikálni, ahol mindig csak egy órát kell játszani, viszont az egy ilyen csodálatos élmény. Mesélj erről.
1: Igen, én visszanyúlnék egy kicsit az előzményekhez. A 12-től 3 vagy 4 éven át volt olyan színpadunk Kapolcson, ahol mi szerveztük a fellépőket, és oda bepróbáltuk hozni azokat, akiket mi nagyon szeretünk. Aha. Ott szuper zenészek léptek föl a Bluespot udvarban, és akkor ott tényleg spontán alakult ki, hogy este 11-kor, hát még játszunk valamit, mi a házigazdák, hát akkor egyszer csak felpattan Benkő Zsolt a színpadra, aztán felpattan Frank, aztán Harcsa Veronika, igen, aztán Sárik Péter, tehát olyan gazdag a jazztől kezdve mindenféle, meg ismeretlenek, teljesen ismeretlenek, felpattantak a színpadra, és egy kiváló szólót játszottak. Úgyhogy ez volt az előzmény, amire alapozva jött az ötlet, hogy egy ilyen szervezett jammet csináljunk néhány évvel később, ez 5 éve indult, az pedig már tényleg így, ahogy elmondta, délután zajlik. Mi készülünk néhány ötlettel, amit nem is mindig beszélünk meg a vendégünkkel, és a lényeg, hívunk egy vendéget, vagy esetleg egy csapatot, és velük próba nélkül próbálunk valamilyen szuper zenét improvizálni. Hát ez nem a jazz improvizációra emlékeztet, amikor tényleg futamok, harmóniák szaladgálnak össze-vissza és körbe-körbe, és csak a jazzzenészek értik, hogy mi történik, hanem dalokat játszunk el, amiket szeretünk, és amiket jó eséllyel ismer a vendég, de azt kifordítva, befordítva teljesen extrém módon. Ezeket az első 2 év anyagát még videóformában is, tévés rögzítéssel vissza is nézheti, aki lemaradt róla. Ezek nagyon-nagyon-nagyon kedves emlékek egytől egyig, szóval most az 50-ből alig tudnék kiemelni párat, de imádtam, ahogy rappelt nekünk, gangsta rappelt, funkira, Csorba Lóci, imádtam, ahogy pajzán verseket szavalt bluesra a Hobó, imádtam, ahogy Grillus Dániel, a mi jazz alapunkra a magyar népmesék általa írott főcímzenéjét furujázta, és imádtam, hogy Jónás Vera a szólamokat csinált a közönséggel, és kórust alakított az ott lévőkből. De mondhatnám a tényleg régi barátainkat, a Fekete Jenőt, az olyan bluesos, rockos zenészeket, akiket jobban ismerünk, a Szabó Tamást, a Premec Matyit, a Pribolszki Matyit, és mondhatnám azt, amikor tényleg mi vagyunk rettenetesen idegben, hogy Jézusom, mi fog történni, hülyeséget csináltunk, meghívtunk egy 5-tagú moldvai népzenét játszó Úristen. Zenekart, és akkor játszunk úgy velük, hogy ők moldvait játszanak, és mi ráteszünk valami rock alapot, és utána pedig ő nekik a kihívás, hogy kísérjék le a mi általunk lejátszott rock dalt. És a vége az eddig még sose volt más, mint nagy mosolygás, és a közönség részéről is.
0: Ez hihetetlen mennyiségű élmény, amit összegyűjtöttetek. Mit lehet ezzel kezdeni, így elrakja az ember magában, hogy így alkotott egy ilyet, Mert azért ez nem volt kis meló, gondolom, átütni a fesztiválon is, mert ugye ez ilyenkor mindig hitetlenséggel párosul, hogy nem, ki lesz erre kíváncsi, de aztán utána most az van, hogy tényleg benne van a műsorfüzetben, hogy ki van aznap. Nekem rokonaim jöttek, meg ismerőseim, hogy ők látták is, hogy jönnek, tudod? Tehát, hogy ilyen baromi népszerű, tehát hogy ez egy ilyen tényező lett ez a műsor
1: hát ellen. Nagyon örülünk. Szerintem lehet ebből egy, még mindig lehet fejlődni, lehet színpadi, olyan fajta színpadi rutin szerezni, ami nem ugyanaz a színpadi rutin, amit egyébként én nagyon tisztelek, uh-huh. amikor valaki századszorra lejátszott tökéletesen ugyanazt a műsort. Az is egy típusú, és rengeteg munka van benne. Ez meg a másik típusú, hogy lehet fenntartani a figyelmet, hogy lehet bevonni a közönséget. Uh-huh. Az emberek imádják, ha ők is énekelnek és tapsolnak, igen. és tényleg aktívan. Hogy lehet összekapcsolni dalokat, amikor a dal közben mm-hmm. összemosolygunk. Én ezt imádom egyébként a legjobban.
0: Amikor egyik dalból a másik
1: kiderül, hogy ugyanaz a Sting szám, az mm-hmm. ugyanúgy passzol egy másik szám harmónia menetére, és együtt váltunk. Úgyhogy hát és a kiváló szólisták szólóit, én csak álmodom, van ez a fajta élmény is, mintha én is egy közönség rész lennék, és akkor hallgatom, ahogy szólózik a Publius Tibi, vagy a Csóri Sanyi hegedűn, Brácsán, és akkor én magam ámulva hallgatom.
0: De jó.
1: Ez is fantasztikus élmény, és ezt lehet tovább vinni, hogy hogyan lehet ezt egy koncerten csinálni, úgy, mint azok, akiket én nagyon tisztelek, és tudnak a műsorukban improvizálni. Sorolhatnánk.
0: Akkor ez a dolog, ez egy tök jó helyen levő dolog. Egy évben egyszer beköltöztök Kapolcsra, ott vagytok 10 napot, rettenetesen jól érzitek magatokat, a családtól elbúcsúztok, és akkor egyszer csak 10 nap múlva hazamentek, és akkor így boldog mindenki. Jól látom, hogy ez egy ilyen tök jó úton levő kielégülés.
1: Ez egy jó élmény, azért azt nem tagadom, hogy 10 nap alatt ebben bele lehet fáradni a végén. Krákogunk, köhögünk, nézünk össze azokkal, akik másik színpadokon is hosszasan vannak ott, és akkor fizikailag megfáradunk, de aztán jönnek ezek az élmények. Tehát Most megrohantak az élmények. A tavalyi utolsó nap leesett egy nagy eső, nagy vihar volt, és a technikát nem lehetett bekapcsolni, mert áramütés veszélye fenyegetett. És ott ültünk az ezért odajött Little G Weevil-lel, és körbeült minket, vagy 40-50 ember, aki még akkor is odajött, hogyha szakadt az eső. És akkor elkezdtük akusztikusan, egy csörgővel, két gitárral, akusztikus szájharmonikával. Az év legjobb bulija volt, tehát tényleg fantasztikus ilyen akuszt, úgyhogy nagyon közel ült hozzánk a közönség, és ez így szerintem tovább vissza a következő évre, hogy ezt van értelme csinálni.
0: Ez egy csodálatos dolog. Hát arról nem is beszélve, hogy 20 éves lett a Bluespot zenekar, és most szombaton, október 10-én a Muzikumban ünneplik ezt a fantasztikus 20 évet. Én majdnem 10-et mondtam, de 20 az. Bárt Jani, visszajövünk még egy kanyarra, de addig muzsikálunk egyet.

0: 103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Hűdi Szilárd és Bárt János, mert hogy ő a vendégem, mert a Bluespot zenekar a Muzikumban ünnepli 20 éves születésnapját. És mi lesz a 20 éves születésnapon? Hogy lehet összefoglalni egy 20 évet? Ilyenkor mások vendégeket hívnak, ti viszont mit fogtok tenni?
1: Olyan műsort állítottunk össze, amiben mindenből egy picit megmutatunk, hát nem lehet egész nap koncertezni, de nem lesz rövid, este 7-től 10 óráig meg akarjuk tölteni Mosta. Egy hosszabb szünettel az egész estét, és játszunk néhány klasszikust, ami a legelső időkre emlékeztet, játsszuk a kedvenc saját dalainkat, és valóban hívunk egy csomó vendéget, olyanokat, akik valaha valamilyen formációban van, egyedi projektben játszottak velünk. Én ennek nagyon-nagyon örülök, ez nekem jelent talán a legtöbbet, hogy aki külföldre költözött 15 éve, Angliában él, az is hazajön erre, a Kendi Gergő barátom, aki Zürichben él, Studer Kovács Veronika énekes nő, aki a mi Cseh Tamás műsorunkban szerepelt, erről még nem beszéltem, hogy éveken át Cseh Tamás, Bereményi Géza, Másik János dalait játszottuk, és ezzel jártuk az országot. Ennek kapcsán összebarátkoztunk a másik Cseh Tamás nagyon jól játszó, vagy a legjobban játszó zenekarral, a Vodku fiaival. Ők is képviseltetik néhány szám erejéig magukat a koncerten, és olyan korszak is volt, amikor elővettük az én Beatles mániámat, én közben ugye egy Beatles emlékzenekarban is évekig játszottam, de erre is...
0: Ez melyik volt?
1: Az a The Beats, ami a most Beatles? Is zakatol, és én annak tiszteletben egy tagja vagyok.
0: De nagy.
1: És az ő október 9-i koncertüket is ajánlom, aki nem bír ezen a hétvégén magával. Szóval így az ő zenekarukból Bakó Balázs is föllép majd a színpadra, és további ilyen régi tagok, úgyhogy alig fogunk elférni a backstage-ben. Olyas valakik, akik még nem is nagyon, hát hogy zenekari színpadon nem is játszottunk együtt, például Diósi D. Ákos is velünk lesz, aki a Kis Pál és a Borz billentyűse, és aki a hangmérnöke volt egy csomó felvételünknek.
0: Azt
1: és hát annyira benne volt az életünkben emiatt, ugye együtt hallgatjuk meg 600-szor a felvételt, és keverjük, hogy én most rábírtam, hogy jöjjön el néhány számban zongorázni.
0: Nagy hát Szabolcs is. Nagyon jó zongorista. Én képzeld el, hogy a Kim Novákból szerettem őt meg.
1: Hát,
0: mert ugye az a fajta bugi-bugi zongorázás, az nekem annyira onnan tetszett meg, és azt mondta, képzeld el, hogy ő ezt sose tudatosan, hogy neki ez nem volt annyira zenéje, hanem egyszer csak így ráérzett, hogy oda mi kell, és ilyen...
1: Abszolút. És ott lesz velünk Nagy Szabolcs is, aki meg a Madis Húszban, és Aszkonyikon mellett billentyűzik, úgyhogy két talán legjobb billentyűs egyszerre a színpadon. Szaxofonozni fog Nemes Janó, harmonikázik majd Oszkó Péter, aki benne is volt a zenekarba, úgyhogy eljön egy új dalunk szerzője, van egy új dalunk, amit múlt héten jelentettünk meg, Fényévek címmel, és egy régi barátommal, Dalnoki Pap Zsófival írtuk, és ő a szövegíró, de ezen a különleges estén én felrángatom a színpadra, és együtt énekeljük el, hiszen nagyon jó hangja van. Úgyhogy egy színes társaság lesz, remélem minél többen jönnek, és egy olyan sokszínű koncertet várok.
0: Nagyon szép dolog. Azt gondolom, hogy egy nagyon kerek 20 évet tudhattok magatokénak, de hát ugye mindig ilyenkor, amikor már amikor közeledik a koncert, érzi az ember, hogy túl van rajta, legalábbis én olyan vagyok, hogy jó, de mi van utána? És utána igazából a megszokott régi kerékvágás, ez nektek boldogságot okoz, ti igazából a csúcson vagytok ezzel a dologgal, világmegváltó álmok nincsenek, dolgoztok mellette, ugye te az ELTE-n vagy egyetemi docens, nyelvészettel foglalkozol. Egy picit ebbe belecsíphetünk, hogy ez hogy van a blues zenélés mellett?
1: Persze, én ugyanolyan nagy lelkesedéssel, meg nagy szeretettel csinálom a munkámat most már a két évtizede az ELTE-n is. Én nyelvjárások kutatásával, meg nevek kutatásával foglalkozom, meg oktatok, tehát magyar, a jövőbeli magyar tanárokat tanítom a nyelvészet szépségeire, remélem ezt ők is elviselik. Én ezt nagyon szeretem csinálni, de valahogy a kettő nálam is kiegészíti egymást, mint ahogy Laci jogász, Csanád, család mérnök, és szerintem egy néha van az a pillanat, amikor az íróasztaluk mellett már nagyon várják, hogy este jöhessenek próbálni. Még az is lehet, hogy ha kicsit fölgyülemlik, és egy kicsit sok a koncert, akkor már várják, hogy visszamehessenek a nyugodt életükbe. Tehát valahogy ez a több lábon állás az is egy jó állapot, mert kevésbé ég ki az ember. A jövőre visszatérve meg azt akartam meg elmesélni a hallgatóknak, hogy koratavasszal mi több számot is föl, egy nagy lemeznyi számot vettünk föl, ebből az elsőt publikáltuk a múlt héten, és ezeket sorba, így havonta, két havonta fogjuk most közzétenni, hogy egy kicsit talán nagyobb figyelmet kapjanak, talán többet tudunk róla mesélni a közösségi média felületeken, elmeséljük a dalok történetét, meg hogy hogyan és miért születtek, és akkor így áll majd össze jövő tavaszra az új nagylemez teljes anyaga. És tervekből nincs hiány, mi mostában számolgattuk, hogy hány száz koncertünk volt, meg hány száz dalba kaptunk bele valaminek a kedvéért, most éppen több mániánkat szeretnénk elővenni, vagy szeretnénk egy ilyen 90-es évek rock válogatást csinálni. A kedvenc dalainkból, az angol rockzenéből, meg hasonlókból. Én nekem pedig Glenn Hansard a nagy mániám, aki sajnos most júliusban tragikusan egy motorbalesetben elhunyt, és az ő dalaiból egy válogatás koncertet szeretnék majd csinálni a közeljövőben.
0: Janikám, egy fontos kérdés, neked a blues az magyar vagy angol?
1: Én sajnos, vagy nem sajnos, belém ivódott a magyar, tehát, hogy én
0: hát dehogy sajnos, ne hülyeskedj.
1: Én nagyon annyira sokat, kamaszkoromban annyira sokat hallgattam, ahogy a Deák Bill énekli a Red House-t, hogy az nekem is a magyar szöveggel jut először eszembe, és ezek a kisebb vagy nagyobb leágazásai is a szívem csücskei, mint a Kim Novák, amit az előbb említettél.
0: Remek
1: a 90-es dolog. Évek blues boom idején voltam kamasz, úgyhogy az nagyon beégett. De hát ott vannak a gyökerek is, és azokat is jó ismerni. Talán még mindig nem ismerem eléggé, úgyhogy az is úgy egy jó feladat néha a kocsiban betenni egy olyan Muddy Waters-t, amit még nem is hallott.
0: Yeah. Azért minden esetre sok-sok magyar dalt kívánok nektek, és sok sikert erre a október 10-i 20 éves jubileumi koncertre, és sok sikert nektek, mert hogy jövőre is gondolom lesz Völgyimpró, úgyhogy előre a Lenini úton ezt kívánom nektek, továbbra is maradjatok a blues tájékán.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
0: Köszönjük.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM. No, hát gyerekek, 1978 az év, és hát a mai nap, amikor megjelenik a Dire Straits első nagy lemeze. Egyszerűen Dire Straits címmel. A zenekart Mark Knopfler jellegzetes gitárjátéka is rendkívül visszafogott, mégis rendkívül karakteres dalai tették különlegessé, az elképesztő ilyen már-már beszédhangon éneklő stílusával. Az album egyik nagy dala természetesen a egyik haverom úgy mondja, a szultános swing, amely eleinte még egyáltalán nem tűnt világrengető slágernek, de aztán hát az van, hogy azóta TikTok és a különböző internetes csatornák tele vannak például ennek a gitárszólónak az eljátszásával, vagy oktatásával. Aztán a közönség felfedezte magának, és a Dire Straits rövid idő alatt nemzetközi sztár lett. A lemez azért is érdekes, mert nem klasszikus, túljátszott rockzenét képviselt, kevesebb póz, több groove, fantasztikus gitárhangzás és nagyon erős dalszerzés. És hát a különlakra gyakorlatilag egyáltalán nem adtak. Szóval október 7-e a Dire Straits történetében piros betűs nap.

103.9 Rock FM. Hát, hogyha az előbb Dire Straits finomabb gitárvilágáról beszéltünk, akkor most váltsunk egy kicsit sebességet. Mert a 86. október 7-én jelent meg a Slayer Raining Blood című albuma. Ez az a lemez, amelyet a thrash metal történetének egyik legfontosabb albumaként tartanak számon. Rövid, brutális és elképesztően intenzív anyag. Nagyjából fél óra alatt végig száguld a hallgatón, és rajta van természetesen ugye a Raining Blood, amely az egyik legismertebb Slayer dal lett. A lemez megmutatta, hogy nem feltétlenül kell egy rockalbumnak vagy metalalbumnak hosszúra nyúlni ahhoz, hogy történelmet írjon. 10 dal, könyörtelen tempó, és 80-as évek thrash metaljának egyik meghatározó pillanata. Hát mindez ma jubilál.

103.9 Rock FM, elnézést, de egy kicsit elkanyarodunk a rockzenétől, de vissza a gyerekkorba, mert hogy egy olyan hölgy, egy olyan csoda, egy olyan angyali csoda ünnepli ma a születésnapját, aki mind a képernyőn, mind hanglemezen azt gondolom, hogy meghatározó élmény volt a gyerkőcök számára. Halász Judit, gyerekek! Október 7-én született Halász Judit. A magyar színjátszás és a magyar gyerekdalok egyik legismertebb alakja, és bátran mondhatom, hogy az első olyan előadó, akinek szerintem gyereklemeze volt, és ilyen nagyon jó minőségű volt. Tehát ugye country zenekar állt mögötte, ugye a fonográffal dolgozott ő együtt, és fantasztikus minőségű lemezek voltak. Nem mehetsz még, fiam Péter, nem vagy még egy kilométer. Hát betéve tudjuk az egészet. Szóval 1942-ben született, pályája során pedig egyszerre volt színpadi és filmes színésznő, valamint énekes. Nirmúra Kandúr magyar hangja. Hát komolyan mondom, nem volt este, hogy ne ráaludjunk el. Szóval a generációk nőttek fel a dalain, amelyekből sok ma is ugyanúgy működik, mint évtizedekkel ezelőtt. Halász Judit különlegessége szerintem, hogy soha nem beszélt lekezelően a gyerekekhez, partnerként kezelte őket, és talán éppen ezért tudtak annyira közel kerülni hozzá a dalai. Kossuth Díjas művésznő, ő a magyar kulturális élet meghatározó szereplője. És van egy különleges kapocs közte és a rádió között is, hogy rengeteg dala egyszerűen beleégett a magyar közös emlékezetbe. Szóval köszönjük szépen, Halász Judit!

103.9 Rock FM. Gyerekek! Hát én ma megvilágosodtam. Illy Kaffee, ennyit mondom. Na, akkor mondom. Szóval, hogy október 7-én született Illy Ferenc, akinek nagyon sokat köszönhetünk kávézás ügyileg. Illy Kaffee, na mondom, 1892-ben született Illy Ferenc Temesváron, magyar családban, és később Triestben alapította meg kávéval foglalkozó vállalkozását. A neve ma világszerte ismert, hiszen az Illy Kaffee mára egy márkává nőtte ki magát. De ami igazán érdekes, hogy Illy Ferenc a modern espresszó kávézás fejlődésében fontos szerepet játszott. Több technikai újítással foglalkozott, köztük a kávé tartósításával és a kávéfőzés technológiájával. Vagyis, ha ma este valaki egy jó espresszóval ül a rádió mellett, akkor nyugodtan emelheti a csészéjét. Például Illy Ferenc emlékére.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Na, hát gyerekek, október 7-e a magyar történelemben is fontos dátum, mert 1848-ban pontosan ezen a napon zajlott le az ozorai ütközet, amely a szabadságharc egyik látványos magyar sikere lett. A magyar csapatok Perczel Mór vezetésével bekerítették Jelasics egyik tartalék hadtestét, amely végül fegyverletételre kényszerült. Több ezer katona adta meg magát. Ez azért is nagyon fontos pillanat, mert a szabadságharc kezdetén a magyar oldalnak minden komoly sikerre szüksége volt ahhoz, hogy megmutassa, nem könnyű ellenféllel áll szemben a birodalom. Idén ennek az eseménynek a 178. évfordulójára emlékezhetünk. Egy olyan történelmi nap, amely bebizonyítja, hogy néha egy jól időzített katonai akció többet ér, mint a puszta túlerő.

studio una pomeriggio. E io non so.

103.9 Rock FM. A mai napon született Niels Bohr, a modern fizika egyik óriása. 1885-ben született egészen pontosan Koppenhágában, és az atom szerkezetének megértésében végzett munkájáért 1922-ben Nobel-díjat kapott. Bohr nevéhez kapcsolódik az úgynevezett Bohr-féle atommodell, amely fontos lépés volt annak megértésében, hogyan viselkednek az elektronok az atomok körül. Persze ma már sokkal összetettebb képet használunk az atomról, de Bohr modellje történelmi jelentőségű.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát képzeljétek el, hogy 1865-ben a mai napon nyitotta meg kapuit az akkor még új debreceni színház, a mai Csokonai Nemzeti Színház elődje. A magyar vidéki színjátszás történetében Debrecen mindig is fontos szerepet töltött be, és a színház nem egyszerűen előadások helyszíne lett, a város kulturális életének egyik központjává vált. És ha belegondolunk, milyen hosszú idő ez, 1865-ben még egészen más világban éltek az emberek, nem volt rádió, televízió, internet, az esti szórakozás egyik legfontosabb helye maga a színház volt. Ma pedig bár rádióból szól hozzátok a kultúra, meg a zene. Csak a technika változott, az igény a jó történetekre még ugyanaz maradt.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.